Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet és a spontán privatizációt érintően is vizsgáló bizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és a miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását, a korrupciós ügyek feltárását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Felmentette tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a kamatfolyosó két széle sem változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök elmondta, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport hétfőn kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az uzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Véget értek tegnap az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét, Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt, 5-en vízbe fulladtak, 2-en pedig sportolás közben vesztették életüket. Többfelé a 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord, Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Itthon délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyszabású gálaest, a magyar klasszikus zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló. A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazz élet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzport révendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New York-i klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A Tisza párt képviselői által benyújtott javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban a betegellátás szempontjából kritikus helyiségeknek kevesebb, mint fele rendelkezik megfelelő hűtés. Az azonnali javításokhoz 256 millió, a teljes felújításhoz pedig több mint 3,5 milliárd forintra lenne szükség. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejűt adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A felület egyelőre csak regisztrációval érhető el, de a minisztérium célja, hogy később ismét feliratkozás nélkül is használható legyen. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a Karib térségben és a Csendes óceán keleti részén a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint ugyanakkor kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35,1 fokot mértek. A Nyugat-Balkánon is tombol a hőség, napközben 34 fok is lehet a térségben. Itthon délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21-29 fok valószínű. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az egyik nagy kedvencem Jacob Collier, őt azt hiszem, hogy hát divatos is nagyon szeretni az utóbbi időben, hiszen egy elképesztően zseniális fiatalemberről van szó, aki a muzikalitásával gyakorlatilag meghódította a világot. Olyan multi-instrumentalistáról van szó, aki a saját zenei világával gyakorlatilag mindent megvalósított, amit lehet egyáltalán. Olyan komplex zenei világot hozott létre, ami előtt szerintem a félvilág leborul, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg az ő lemezeit, egészen biztosan nem fog csalódni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az All That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk. Daniel Erdmann's Thérapie de Couple, I Wanna Hold Your Hand, François, a zenehallgatás tárgya. A Thérapie de Couple zenekar új albummal rukkolt elő, melyben a modern jazz, a klezmer hatások és a pop harmóniában van egymással. A sextet egyik fele német, a másik francia, pont 3-3 az arány igazságosan az összetételben. A két ország közös történelmi emlékeit dolgozzák fel a 9 kompozícióból álló lemezen. Daniel Erdmann szaxofonon, Hélène Düré klarinéton és basszus klarinéton játszik, Theo Secaldi hegedül, Vincent Courtois a csellista, Robert Lukacsu a bőgős, Eva Glesse dobol. Csak a témacímeket mondom, Fatal Attraction, a címadó I Wanna Hold Your Hand, François, majd a Muscatnus, Herr Müller hangzik el, utána a Göttingen, majd a Romy, ez követi az On the Road to Verdun, majd a Zwei Seelen wohnen nach in meiner Brust, utána az Eva in Paris, és a Je ne parle pas français.

Mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatót hallhattak Daniel Erdmans Thérapie de couple, I Wanna Hold Your Hand, François albumát. Daniel Erdmann szaxofonon játszott, Ellen Dürre klarinéton és basszusklarinéton, Theo Secaldi hegedűn, Vincent Courtois cellon, Robert Lukacsu bőgőn, Eva Klesse dobolt. Fatal Attraction, a címadó I Wanna Hold Your Hand, François, Muscatnus Hermüller, Göttingen, Romy, On the Road to Verton, Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, Eva in Paris és Je ne parle pas français hangzott el. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket az Old Jazz végén. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották. A hírekig szóljon Daniel Erdmann témája. Les Agnettes és Still a Rat. A Daniel Erdmanns Velvet Revolution játszik.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ irányító szerepét és a tankerületi központok működését, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Elmondta, erre azért van szükség, mert bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatásügyben nem megoldotta, hanem tovább fokozta a problémákat. Hangsúlyozta, a kormány célja az, hogy az iskolák finanszírozása kiszámítható legyen, és erősödjön az intézményi autonómia. Elmondta azt is, hogy a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoringrendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. A szóvivő hozzátette, a kormány a betegjogokkal kapcsolatban is részletes koncepciót dolgoz ki, amelynek célja, hogy a betegek valóban érezzék jogaik érvényesülését az egészségügyben. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete. Erről a szervezet elnöke beszélt a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról. Balogh Zoltán elmondta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani, emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerinte nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak. Tűz ütött ki egy kóser szupermarketben, London jórész zsidók lakta Golders Green negyedében. A hatalmas füstfelhőt szinte az egész városban látni lehetett. A negyed főutcájának vallásos ortodox zsidó közösségét kiszolgáló áruházhoz 15 tűzoltóautó és 100-nál több tűzoltó vonult ki. A környező utcákat lezárták, számos közeli épületből evakuálták a lakókat. A Scotland Yard beszámolója szerint személyi sérülés nem történt, a tűzoka egyelőre ismeretlen. Az észak-londoni Golders Green negyed az utóbbi hetekben számos antiszemita támadás helyszíne volt. Már 13 embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést azok közül, akik a holland Hondius óceánjárón utaztak, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Spanyolországban újabb fertőzöttet regisztráltak a hajó karanténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a 13 hantavírusos beteg közül 3-an meghaltak, de május eleje óta nem történt újabb haláleset. Az időjárásról. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21-29 fok valószínű. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
2: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Csak egy legény vataponon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él. Ott

0: Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány legény a szerelemért. Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
2: A jazz szerintem inkább egy gyűjtőfogalom, vagy egy ilyen hozzáállás leíró valami. Tehát, hogy minek a lényeg az, hogy mindenre nyitott, és minden olyan zenei, vagy nem zenei hatást az magába szív, és egy egészen újat alkot, de reflektál, vagy változik, vagy nyilván ez leszűrődik a jazz zenészek munkáiban, és igen.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A blueszenei műfajt az egészen az 1800-as évek végére, közepére, egész pontosan 1865-re datálják, és volt szerencsém ott lenni azon a kis emlékműnél, Tutwiller kis városából, Amerikában délen, ahol W.C. Handy meghallotta az úgynevezett ilyen első blue note hangot, amit aztán ilyen bluesként apostrofáltak, egy valami vonatállomáson felszálló asszonynak az énekében, ami ott az állomáson zajlott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A kormány augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyerekeinek, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. Hozzátette, a részleteket a pénzügyi, a szociális és családügyi, valamint a gyermek- és oktatásügyi miniszter dolgozza ki. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita azt mondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június végéig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás, 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil, és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő és a minisztérium irodáiban. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai reggel jelentek meg, hogy összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják, hogy pontosan mi is történt a nemzeti kulturális alapkifizetései körül. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar, 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakás téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek. Emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgonamaraton szerepel a programban. A művészeti fesztivál első napján tartják a már hagyományosnak számító részfúvós, majd zsoltár énekes fáklyás felvonulást. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a béka alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy melyik fa locsolását vállaljuk a száraz aszályos időszakban. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, holnap ismét napos idő lesz, éjszaka 10-18, holnap 22-27 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt, 4 perccel.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ed I'm insomnia. You gotta stand aside. You just afflict me.

0: Jazznapló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Chet Baker azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életemben, mert hát mind énekesként és trombitásként is fantasztikus, ahogy bánik a dalokkal, ahogy előadott, szívét, lelkét beletette, és az improvizációnak egyik nagymesterének tartom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
2: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Meg kell nyitni azokat az energiákat, amik buzdíthatnak engem, hogy igenis van jogosult. Jogom van-e egyáltalán kiállni például ugye a színpadra? Ez mindig kérdés egyébként, de hát nyilván ezt a pályát választottam, nincs mese, ki kell állni, de azért fölmerül bennem, és sokat mérlegelek a dolgaimon, de igyekszem megérteni és javítani a dolgaimat. Persze lehet, hogy már ez késő, de én ugye majd nem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László a Facebookra feltöltött videóban azt mondta. Széjártó Péter miniszterelnöksége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális és Támogatás Kezelő és Minisztériumba irodáiban. Közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai reggel jelentek meg, hogy összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják, hogy pontosan mi is történt a nemzeti kulturális alapkifizetései körül. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szorosan átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodást, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Bírálta a rendőrségi cellában uralkodó feltételeket Hilarion orosz metropolita, akik vasárnap vettek őrizetbe, majd két nappal később szabadlábra helyeztek a cseh hatóságok. Hilarion arra panaszkodott, hogy hideg volt a cellában, és nem kapott elegendő ételt és olvasnivalót sem. Az orosz ortodox egyház nyugalmazott püspökét kábítószerszállítás és birtoklás gyanújával vették őrizetbe, amit a metropolita visszautasított, az ügy kivizsgálása még tart. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli, erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Lakosság arányosan hazánkban halnak meg legtöbben rákban, ehhez pedig az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellett az elhízás növekvő előfordulása is hozzájárul. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. A csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete már aggasztóbb, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A vízügy rövid távú megoldásokról egyeztet a kormánnyal, miközben a víztározók felújítása forráshiány miatt továbbra is várat magára. Az időjárásról: holnap derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Ma a záporokat, zivatarokat, viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű. 18 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetette ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható. Majd ezt követően Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható.
2: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Harcsa Veronika, énekes, dalszerző, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek ismét a Szakcsi Rádióban.
5: És köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Köszönöm én is, hogy elfogadtad a meghívást. Beszéltünk már a rádióban, azt hiszem kétszer, legutóbb egy éve nagyjából, akkor a, hát akkor szintén születésnap kapcsán, azóta volt a rádiónak egy második születésnapja, és a legutóbbi jazzfesztiválunkon is láthatott, hallhatott téged a közönség, ami kapcsán viszont még szerettem volna megkérdezni tőled, hogy mennyire jellemző a jazzben, hogy a közeg ennyire meghatározza egy előadást, és mennyire kell egyáltalán az elemekre így készülni, mert akkor ugye volt egy ilyen rovarinvázió, meg nagyon... Szóval, hogy az jutott eszembe, amikor ott hallgattam, meg néztem az előadásotokat, hogy azért nem lehet mindennel előre számolni egy jazz fellépés kapcsán.
5: Ez mindenképpen így van egyébként, nem csak a jazzel, hanem bármilyen szabadtéri előadással legyen szó. Klasszikus zenéről, popfesztiválról, vagy színházi előadásról nyáron. Az elemek, az eső, a szél, a rovarinvázió, a napsütés, ezek mind lecsaphatnak adott esetben. Sőt, olyan is van, hogy mindenki arra készül, hogy július közepén egész biztosan dögmelegünk lesz, és közben meg nagy kabátot kell venni, szóval ez benne van a pakliban, és valahol ez a romantikáját is adja, és okot ad arra, hogy mi is a lehető legspontánabb, legnaprakészebb énünkkel menjünk oda fellépni, azzal a fejünkben, hogy bármi előfordulhat. Ez az attitűd egyébként a jazznek maximálisan a sajátja.

0: Van olyan rutinod, ami viszont elmaradhatatlan, bármilyen fellépésről is legyen szó, tehát amivel például neked mindenféleképpen fel kell készítened a hangszálaidat, vagy egyáltalán az egész testedet?
1: Hát a beéneklés az nem árt, persze, de ennél talán sokkal fontosabb az érzelmi és szellemi ráhangolódás, amiben nekem nagyon sokat segít az, hogyha a zenésztársakkal a koncert előtt akár csak egy 10-20 percet ketten töltünk, és elrakjuk már a telefont, és nem beszélgetünk nagyon-nagyon külső dolgokról, hanem inkább már fókuszálunk a repertoárra.
0: És ugye nagyon fontos az, hogy legyen egy kapcsolódásod a közönséggel is. Például erre hogyan lehet készülni? Ki kukucskálsz adott esetben, hogy milyen közönség fogad, vagy hagyod, hogy meglepetésszerűen egyszer csak így eléd táruljanak?
1: Mind a kettőre van példa. Van, ahol egy térben vagyunk szinte a közönséggel, hogyha nagyon pici az öltöző, vagy nagy ritkán az is előfordul, hogy nincs is öltöző, és akkor együtt gyülekezünk mondjuk egy lakásszínház szituációban, de például olyan helyszínek is vannak, mint a MÜPA, ahol maximum az ügyelőnek a kis kameráján keresztül, kis képernyőjén keresztül látom azt, hogy ül be a közönség, és szemtől szembe a színpadról látom őket. Tudnak érni meglepetések, persze, például, hogyha a generációban más egy kicsit a közönség, mint amire számítok. Tehát mondjuk megérkezik egy gimnazista osztály, vagy pont, hogy nagyon sok a nyugdíjas korosztályból érkező hallgató, néző egy olyan műsoron, ami nem számítottam rá, ahol arra gondoltam, hogy jobban fogja érdekelni a fiatalokat, mert mondjuk sok benne az elektronika. Szóval ilyen meglepetések érnek, persze, és ez se nem jó, se nem rossz, hanem ez egy meglepetés, amivel kezdek valamit. Lehet, hogy azt a döntést hozom, hogy nem kezdek vele semmit, és megbízom az adott generációban, legyen az fiatal vagy idős, hogy ő tudja, hogy mire jött, és hogy ő fog tudni utazni a zenével.
2: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
0: Ugye a legújabb lemezed az kapcsolódik is ide, mármint hogy a közönség bevonásához, hogy arról azt hiszem talán még nem beszéltünk, ez a Flow By. Ezt mi hívta életre ezt a kezdeményezést, mind élő formájában, mind a lemezként?
1: 2 évvel ezelőtt diplomáztam Pécsett egy 2 éves posztgraduális zeneterápia képzésen, és már régóta foglalkoztatott a zenének és a zenehallgatásnak, a zenében való aktív részvételnek a pszichológiája. Nagyon régóta tartok workshopokat, amik sokkal inkább a részvételt célozták, hogy mindenki, aki meg van győződve róla, hogy nincs hangja, az is merjen egy ponton bekapcsolódni a közös éneklésbe, tehát sokkal inkább az önmagunkhoz és a közösséghez való kapcsolódás volt mindig a célom ezekkel a workshopokkal, semmint mondjuk a zene oktatás. Szóval ez az attitűd, hogy a zene ereje és az közösségformáló és érzelemhívó, előhívó ereje nagyon erős, és ezt használnunk kell. Ez nagyon régóta bennem volt, de amióta elvégeztem a zeneterápia képzést, azóta tudatosan is foglalkozom ezzel, és valóban készült egy ilyen koncertműsor, ami egyébként a diplomamunkám is volt a zeneterápia képzésen, egy Nora Thiele nevű német ütős zongorista lányjal közösen, és ez a műsor, ezeket a dalokat úgy találtam ki, hogy helye legyen a közönségnek belépni. Ez néha szokványos közönségénekeltetés, de az van kisebb arányban, nagyobb arányban pedig nagyon spontán hangokat hívok elő a közönségből, ami lehet egy bekiabálás, lehet egy vicces állathang, lehet egy testdobolás, lehet egy dobogás a lábunkkal, tehát hogy bármilyen hang, ami spontán előjön a közönségből. Ezeket persze nem csak úgy a levegőbe hívom, hanem megágyazok a zenében ezeknek a hangoknak. Tehát valahol pont az a lényeg, hogy mindenki olyan hanggal, amilyennel tud, vagy szeretne, akár testhanggal, akár énekhanggal,

0: Akkor ez szerintem nem kötelező nálad ez, hogy mindenkinek énekelnie kell, nem aki csak éppen úgy érzi, vagy aki szívesen bekapcsolódna?
1: Pontosan, ez nagyon általános ez az érzés, amit most leírtál. Én magam is szoktam érezni egyébként színházban, még véletlenül se ülök az első sorba, de ebben a bizonyos interaktív koncertelőadásban, amit kitaláltam, itt egyrészt semmi kötelező nincsen, tehát mindenki ott kapcsolódik be, ahol neki jól esik, és az is teljesen rendben van, hogyha valaki végig csak befogadó, és végig csak csendben ül és hallgat. Ugyanakkor a lehetőség az szerintem egy fontos dolog, és nagyon fontos, hogy én nem hívok senkit személy szerint interakcióba, hanem ez mindig általánosságban a közönségnek szól, és igyekszem magukat, a helyzeteket úgy kialakítani, hogy tényleg természetes lehessen a bekapcsolódás.
0: Természetesen ez egy nagyon élő, meg nagyon jelen pillanatban történő élmény ez a koncert, de megjelent album formájában is. Szerinted mi az ideális közege és tere és ideje, amikor ezt úgy teljes egészében érdemes meghallgatni ezt a lemezt? Akármilyen érzelmi állapotban?
1: Hát bármilyen érzelmi állapotban, hiszen az, hogy az ember mit hall ki a zenéből, az a saját érzelmi állapotán múlik. Tehát nem hiszem, hogy nekem kéne meghatározni, hogy ezt a lemezt most szomorúan vagy vidáman érdemes hallgatni. Egy jó lemez az tud szólni a hallgatóhoz többféle érzelmi állapotban is. Egyébként, ha már lemezhallgatás, akkor erre a bizonyos októberi interaktív koncertre készülünk vinil kiadással, akkor fog a Flowby című lemez először elérhetővé válni Bakelit lemezen. És ha már lemezhallgatás, akkor számomra az egy kiemelt formája a zene befogadásának, amikor felrakunk egy lemezt, és ma már egyre többeknek van újra a lemezjátszója. Persze nem csak így lehet munkába menet, meg lehet edzés közben is, és az is tök oké.
0: Mint hogyha említetted volna, hogy készült-e ez egyfajta ilyen slideshow?
1: Így van, ez egy olyan lemez, amit nézni is lehet, nem csak hallgatni. Van Csó Zoltán, fotográfus, nagyon régóta jó barátom, és nagyon-nagyon szeretem az ő művészetét, és ő már évek óta készít zenés slideshow-kat, amiket többek között moziban is lehet látni időnként, és őt kértem meg, hogy a teljes albumra, erre a 42 perces zenei anyagra készítsen egy slideshow-t. Ezt számonként felbontotta, tehát ugyanúgy fejezetek vannak, tematikus fejezetekbe rendezte a fotókat, amiket válogatott ehhez az anyaghoz, és szerintem gyönyörűen alátámasztja a zenét, és a kettő interakcióba lép a kép és a hang. Én az alkotói folyamat során nagyon sokszor végignéztem a fotófilmjét, mindig átküldte az aktuális állapotot, és várta, hogy visszajelezzek, és nem untam meg soha. Úgyhogy biztatom az embereket, hogyha valakinek van 42 perce leülni, mondjuk egy esti sorozat epizód helyett, akkor hallgassa végig így az albumot, hogy nézi közben Vancsó Zoltánnak a fotó slideshow-ját. Ez elérhető a YouTube-on.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: Szerinted még végighallgatunk egy akár jazz lemezt, vagy bármilyen lemezt?
2: Nem jellemző. Nagyon kevesen hallgatnak lemezt ma már elejétől a végéig, és az előadók mindenféle trükköket próbálnak kitalálni, hogy erre rávegyék a hallgatókat, hiszen az előadók közül a mai napig nagyon sokan gondolkodnak lemez formátumban. Tehát én magam is sokat szoktam azon gondolkodni, hogy a lemeznek a dramaturgiája hogyan épüljön föl, még akkor is, hogyha a kereskedelmi zenehallgatás egyáltalán nem erre épül, hanem egyes dalokra épül, és hogy azt egy playlistbe az algoritmus, vagy az ember szerkesztő hogyan illeszti be. Hát természetesen sajnálom, hogy ez a formátum, ez kihalófélben van, mert zenész nézőpontból ez egy nagyon szép, kreatív játszótér, és az alkotói folyamatnak egy nagyon fontos pontja, hogy nem csak dalokat írok, hanem azokat, hogy szervezem egy nagy ívvé, egy nagy egységgé. Ha már az érzelmekről beszélünk, hogy milyen érzelmeket vált ki a zene, akkor teljesen más lehet mondjuk egy albumon belül ötödik dalként meghallgatni egy dalt, mind kiemelve, kiszakítva. Hát, hogyha elképzeljük, hogy milyen egy 20 perces sorozat epizód, meg milyen végignézni egy 2,5 órás nagy filmműalkotást, azért teljesen más lehetőségek vannak az albumban. Most ez éppen nincsen fókuszban a hallgatóknál.
1: És nem lehet, hogy a művészeknek lenne mondjuk ebben feladatuk, hogy egy picit visszaneveljék a hallgatóságot, vagy a közönséget, hogy ne csak ez a nagyon gyors, töredezett befogadást legyen most előtérben, hanem egy teljes műalkotást, egy teljes zenei, vagy akár film, vagy bármilyen művészeti egységet kellene továbbra is megtanulni, vagy visszatérni ide a befogadásához.
2: Hát azt tudjuk, erre egy millió mérés van már, hogy a figyelemnek a hossza az drámai mértékben lecsökkent, és most már ilyen másodpercekben mérik azt a kutatók, hogy meddig vagyunk képesek figyelni valamire, bármilyen ingerre, ami megtalál bennünket. Természetesen zenészként nagyon igyekszünk rávenni a hallgatókat, hogy ne csak 2,5 perces számokat hallgassanak meg a rádióban pörgetve egyiket a másik után, vagy az applikációban tovább húzva a playlistet, hogyha valaminek az első 5 másodperce nem tetszett meg. Tehát például az, hogy Vancsó Zoltánnal közösen kitaláltuk ezt, hogy legyen egy gyakorlatilag egy 42 perces videóklip a lemezanyaghoz, ez természetesen ezt az ötletet is az a szándék szülte, hogy hogyan tudnánk rávenni a hallgatóságot, hogy egy teljes lemezt fogadjon be, és ne csak egy-egy dalokat, vagy ne csak negyed dalokat. Tehát ez egy szélmalom harc, amit nagyon sokan igyekszünk űzni, és szerintem teljesen igazad van, hogy van felelősségünk abban, hogy zenészként hogyan tudjuk rávenni a hallgatókat, hogy túráztassák egy picit a figyelmüket, és hogy legalább tegyenek egy próbát, akár valamilyen más médiummal együtt, befogadva a zenét, hogy ne csak 2 percet kapjon. Egyébként az élő formátum erre megdöbbentően alkalmas a mai napig. Tehát az nagyon érdekes, hogy élőben valahogy sokkal inkább be tud fogadni a közönség ma is egy 1,5 órás koncertet. Albumról ez ma már szinte lehetetlen.
1: De nekem az a megfigyelésem, hogy még a koncert felvételt is inkább hallgatja valaki tovább, vagy végig, mert valahogy annak van egy olyan adott helyszínen, adott pillanatban egyben megtörtént varázsa, ami jobban felkelti, vagy jobban fogva tartja a hallgatót, vagy akár a nézőt, de most inkább a hallgatóról beszéljünk.
2: Lehet, hogy így van, meg hát a videó korában élünk. Azért nagyon döbbenetes hatása van a kultúrafogyasztási szokásainkra a közösségi médiának. Tehát, hogy arra kondicionáljuk magunkat, hogy pörgetjük egyik tartalmat a másik után, ez egyszerűen visszahat. Nyilván vannak azok a terepek, mondjuk a könyvolvasás, vagy az élő zenehallgatás, vagy egy hosszú filmnek a megnézése, bár ott is a vágásoknak a hossza az ugye szintén drámaian csökken, vagy hát a, tehát az egyes snitteknek a hossza az nagyon lecsökkent, de hogy mégis vannak ezek a helyzetek, ahol képesek vagyunk hosszabban koncentrálni, ez lehet egy érv amellett, hogy hangsúlyozzuk az élőzenének a fontosságát.

0: Említetted a zeneterápiát, és arra lennék kíváncsi, hogy ez neked mit adott úgy az életedben, amit mondjuk az elmúlt egy évben tudtál művészi kifejezés módban kamatoztatni?
1: Hát hozzátartozik a teljes képhez, hogy a diploma vizsgám, vagy tehát a diploma védésem és államvizsgám után 2 héttel született meg a kisfiam, és az elmúlt 2 évet az ő jelenléte dominálta, úgyhogy most kevesebbet dolgozom, és ilyen módon ezt az új, friss zeneterápia tudást is kevésbé tudtam hasznosítani egyelőre.
0: Hát vagy esetleg otthon?
1: Hát otthon azt eddig is tudtam, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy zenét hallgassanak, és hogy az anyukájuk, az apukájuk, a családtagok mondókázzanak velük, énekeljenek nekik. Ezt egyszerűen természetesen is tudja gyakran egy szülő, tehát ehhez nem kell elvégezni a zeneterápia képzést. Ugyanakkor talán leginkább úgy tudom megfogalmazni, hogy a fókuszomat egy kicsit áttolta, tehát előadó művészként nagyon erős az a folyamatos, hogy is fogalmazzam ezt meg, hát egyfajta küzdés a közönség figyelméért, egyfajta küzdés az elvárásokkal, legyen szó saját belső elvárásokról, vagy külső elvárásokról, a kiadó vagy a menedzsment felől, hogy legyen közönség, hogy érdekesek legyünk, hogy érdekesek maradjunk mondjuk 20 év után is, ami nagyon-nagyon nem könnyű és nagyon nem evidens. És valahol a zeneterápia tanulmányaim egy fogódzkodót adtak nekem ebben, hogy találhatok új utakat a zenében. Nagyon hálás vagyok a közönségemnek, aki 20 év után is követ, és most is eljön a koncertekre, de azt is érzem, hogy már a második új generáció lép színre nagyon nagy erőkkel azóta, amióta én elkezdtem zenélni.
0: Mint közönségként vagy alkotóként?
1: Alkotóként és közönségként is. Tehát ott vannak már azok a 20 éves új zenekarok, akik már nem is ugyanazok, mint a mostani 30 éves zenekarok, és, vagy a 30 éves zenészek, és messze nem ugyanazok, mint én a magam 40 plusz életévével. Szóval ez egy természetes folyamat, és én most nagyon aktívnak és ébernek érzem magam zenészként, és valahol a szakmámnak, a pályámnak a csúcsán érzem magam olyan szempontból, hogy azt hiszem soha nem voltam szakmailag ennyire felkészült egy zenei helyzetre, vagy egy előadóművészi helyzetre, de ezzel együtt magának ennek az előadóművészi pályának a sajátja az, hogy mondjuk 40 fölött minimum kérdéses az, hogy mennyire érdekes, ha ez ember egy új produkcióval, egy új lemezanyaggal kijön. És nekem ezt az egész helyzetet, ennek a feldolgozását megkönnyíti az, hogy visszamentem az iskolába, hogy tanultam zeneterápiát, és úgy érzem, hogy ez egy olyan újfajta kapcsolódás a zenéhez, az én életemben, ami nagyon releváns, aminek nagyon nagy most a keletje, tehát a hál' Istennek a mentál higiénén egyre nagyobb a fókusz, egyre nagyobb a tudatosság, és biztos vagyok benne, hogy akár a zeneterápia, akár bármilyen módon mentál higiénéhez kapcsolódó művészeti projektek teret fognak nyerni a jövőben, és úgy érzem, hogy ez nekem egy fogóckodó és egy jó út, hogy nem kell annyira stresszelnem azon, hogy előadóként mennyire és meddig maradok érdekes, mert találtam egy új utat, ami egyrészt ugyanúgy a zenéhez kapcsolódik, másrészt és a közönséghez, az emberekhez kapcsolódik, másrészt pedig teljesen új utakat és felfedezéseket nyithat meg bennem belül, és kifelé a zenehallgatókkal való kapcsolódásban.

0: Mindezek mellett azért legutóbb, hogyha, ha jól tudom, akkor Schuberthez nyúltál a klasszikus zeneirodalomból, már úgy értem, hogy feldolgozás formájában.
1: Igen, igen, mindig vannak kísérleteim csak a zenén belül.
0: Én csak azért is, mert ugye ez kapcsolódik ide olyan szempontból, hogy nem tudod, hogy mennyire maradsz releváns, mert hogy vannak már 10 évesek, 20 évesek, de hát hogy azért látszik a pályádon, most én amennyire ezt meg tudom ítélni, hogy annyira szerteágazó és annyira sok minden olvad bele kísérletező típusként is gondolom, meg egyáltalán felfedező típusként is, hogy azért nyilván a zenei éréssel is, vagy komolyodással, példának okáért, ugye hát, ami egyébként mind költészetformájában, mind a klasszikus zenében is végig kíséri a te pályádat, megjelenek ilyen zenei, a koncertek vagy albumok, mint például a Schubert Now, és hogy múltkor láttam, hogy a közönséget vagy a te követőidet kérdezted meg, hogy mi legyen a következő, mennyit és merre fele látsz egyáltalán előre, hogy mi vár rád most jelenleg.
1: Valóban ebben a sorozatban, amiben már Debussy és Schubert dalokból készítettünk egy-egy albumot, most készül, vagy most formálódik a következő lemez. Nem tudom, hogy mikor kerül adásba a beszélgetésünk, most május 15-én, pénteken lesz egy koncertünk ezzel a trióval, Razvajeva Anasztázia Hárfással és Bolcsó Bálint elektronikus zeneszerzővel, amin már, tehát ezen a koncerten már fogunk játszani dalokat olyan szerzőktől, akikben gondolkodunk, még nem hoztuk meg a döntést, lehet, hogy nem is egy szerző lesz a következő kiszemelt fókusz, hanem egy időszak a zenében, vagy egy geográfiai, tehát mondjuk egy ország a zenében, aminek a szerzőit egy kicsit górcső alá vesszük, és átdolgozzuk élő elektronikával, hárfával, és nem klasszikus énekkel. Ez valóban egy olyan alkotó munka, ami engem borzasztóan inspirál, és még azt érzem, hogy nagyon sok van benne olyan tekintetben, hogy számos olyan témát találhatunk még az alkotótársaimmal, amit meg lehet közelíteni egy radikálisan új irányból, elektronikával, áthangszereléssel, improvizációval, spontaneitással maivá tenni, illetve nem is maivá tenni, hiszen ezek örökérvényűek, ezek a csodálatos klasszikus dalok, hanem inkább megkeresni egy új arcát, egy mai arcát. És az előbb, amikor az elvárásokról és a közönség felé való, vagy a közönséggel való kapcsolatról, vagy az arról beszéltem, hogy mennyire marad érdekes egy előadó mondjuk 40 fölött, akkor talán azt kihagytam, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy engem borzasztóan érdekelnek azok a projektek, amikben most benne vagyok. Az igaz, és ez a személyes döntésem volt, hogy a két évtized alatt, amióta pályán vagyok és látható vagyok, azóta folyamatosan mentem a nis, tehát a réteg zenék, meg az egyre inkább kísérletező produkciók irányába, ez belőlem fakad. Tehát ez az önazonos út a zenében, és ezt már nagyon korán eldöntöttem, hogy ez, vagy megéreztem, hogy számomra ez a fajta önazonosság, ez fontosabb, mint az, hogy mennyire vagyok, vagy maradok népszerű. A pályám elején sokkal nagyobb színpadokon, sokkal gyakrabban énekeltem nagy közönség előtt, és fokozatosan mentem a kisebb befogadóterek felé, ami természetszerűleg jött azért, mert ilyen zenéket választottam, ilyen projekteket választottam, amik ezeket a kísérletező sorozatokat és fesztiválokat célozták. Ez persze nem jelenti azt, hogy a jövőben ne lehetne megint egy olyan projekt vagy előadás, ami kifejezetten nagyobb közönségnek, kifejezetten könnyebb befogadást céloz. Most ebben vagyok, és nekem azt hiszem fontosabb ez a fajta önazonosság, mint az adott népszerűség.
0: Hát ezzel választ is kaptunk arra, amikor ugye felmerült, hogy a közönséghez kell leigazodni, vagy egy picit az ember próbálja nevelni a közönséget, azért itt ez...
1: Hát ez egy interakció, tehát ez egy kölcsönhatás a közönséggel. Hál' Istennek mindig van a közönségnek egy része, vagy nekem ez a tapasztalatom, aki velünk együtt jön, tehát akit szintén ez érdekel, aki lehet, hogy 20 évvel ezelőtt imádott popkoncerten ugrálni, de lehet, hogy most nem arra vágyik, hanem lehet, hogy azóta ő is egy kísérletezőbb hallgató, vagy befogadó lett, és aki jön velem, aki értékeli ezt ezt, hogy mindig új fába vágom a fejszémet, és feszegetem a saját határaimat. Természetesen mindig van, aki csalódik, aki azt a régi slágert szeretné, vagy azt a hangot szeretné hallani, amit akkor megszeretett. És ez mindig nekem is egy dilemma és egy szívfájdalom. Ugyanakkor azt hiszem, hogy mégiscsak az önazonosság az, ami irányt mutat alkotóként.

0: A határokat említetted, neked az skatuja jelenleg a karrieredben, ha úgy hivatkoznak rád, hogy jazz énekes?
1: Igen. Pedig a jazz az alma máterem, vagy tehát, hogy ilyen jazz énekesnek tanultam mindig, és az improvizáció meg a jazznek a szabadsága, az attitűdje, az azt hiszem, hogy velem van akármilyen zenét énekelek, tehát akkor is, hogyha klasszikus dalokhoz nyúlunk, vagy elektronikához, vagy bármihez. De én leginkább azt szeretem, hogyha egyszerűen csak azt mondják, hogy énekesnő, azért mert nem akarok belemenni ilyen definíciós vitákba, hogy mi jazz és mi nem jazz, és hogyha én nem bebop hangzással improvizálok, akkor én jazz énekes vagyok, vagy nem. Hogyha valaki engem nem tart jazz énekesnek, akkor szíve joga, és akkor azt mondom neki, hogy oké, hívjunk csak engem énekesnek, és én ezzel boldog vagyok.
0: És zárásként még hadd kérdezzem meg, említetted, hogy milyen új fákba vágod a fejszédet, az is előfordulhat, mert említetted az anyaságot, hogy előbb-utóbb valamilyen gyermekprogrammal is hallhat téged a közönség?
1: Résztvevőként, közönségként már ott vagyunk a kisfiammal, például Pár Julcsinak az előadásait nagyon szeretjük. Egyelőre én nem gondolkodom ilyen anyagban, még akkor sem, hogyha egyébként nagyon-nagyon inspiráló a kisfiam jelenléte, mind érzelmileg, mind pedig bizonyos szempontból szakmailag. Most rákapott a mondókázásra, most lesz 2 éves, és már nagyon szépen halad a beszédtanulásban, és fantasztikusokat halandzsázik, nagyon-nagyon élvezem. Tényleg lenyűgöző. Gyerekműsorban improvizál, ilyet, és éjjel-nappal improvizál, és én gyerekműsorban valahogy nem gondolkodom, ezt annyi szuper gyerekműsorban, hogy vagy nem érzem azt, hogy nekem is le kéne tenni egy ilyet, de például, ha már a zeneterápia képzésem szóba jött, mindig nagyon érdekelt az, hogy a kamasz korosztállyal hogyan lehet zenével kapcsolódni. Ez egy nagyon ambivalens időszak, mert egyrészt iszonyú fontos tud lenni a kamasz korosztálynak a zene, akár identitásképzésben, akár az érzelmekhez való kapcsolódásban, tehát hogy ki lehet élni olyan nehéz érzéseket, vagy jó érzéseket, akár kitörő örömöt, akár agressziót, vagy bármit, biztonságosan a zenével, ahogy az élet más területein nehéz lehet. Én például ezt éltem meg kamaszként a saját életemben. Ugyanakkor a kamaszok azok, akik nem akarják kinyitni a szájukat, és pedig elképesztő ereje tud lenni annak, hogyha valaki aktívan is tud kapcsolódni a zenéhez. Szóval ez egy olyan korosztály, akik nagyon érdekelnek engem, azért mert az én életembe is ekkor lépett be igazán fontosan, igazán nagy fontossággal a zene. Úgyhogy az nincs kizárva, hogy ezzel a korosztállyal majd, ha nem is zenei, nekik célzott zenei album, hanem valamilyen zeneterápiás attitűd mentén kapcsolódni fogok, de ez még nem ma lesz.
0: Amit még szeretnék kiemelni, nagyon remél. Egyrészt nagy köszönettel minden eddigi munkádért, mint a Szakcsi Rádió csatorna hangja, és nagyon bízom benne, hogy még sokáig dolgozhatunk együtt, és hallhat téged a közönség ilyen formában is a rádióban. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm én is.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Harcsa Veronika, énekes dalszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
5: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Horváth Charlie Band 2001-es koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Tapsok kérek, László Attila hangszereted az, tudom is uram.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Egy picit a sajátokból is nagyon is örülni.
1: Lász Attila szemben volt.
0: És a Horváth Attila jön.
1: Nagyon köszönjük.

0: Gisa Bettiger, Saxophon.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

girl, that's what you're not for, let's hear.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Horváth Charlie Band 2001-es koncertjét hallották. A felvétel a Dock Klubban 2001. február 22-én készült.
2: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében Carmen McRae koncertje, majd Schweigert Christian 7 kis darab előadása hallható. Közreműködik Marshall Otwell, John Leftwich és Donald Bailey, valamint Horváth Balázs és Gál Zoltán.
3: Ladies and gentlemen, it's Carmen McRae, let's give her a hand!

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Thank you. Thank you very much.

a hell you're making. You know I'm yours. I am yours.

0: Thank you.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.
0: One, two, three, four.

Thank you. Thank you very much.

0: day.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
2: Thank you very much. Thank you. One, two, three. Shoo-boo.

months. And every time I play an ace, my partner always trumps.

That's all.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében Carmen McRae koncertjét, majd Schweikert Christian 7 kis darab előadását hallották. Közreműködött Marshall Otwell, John Leftwich és Donald Bailey, valamint Horváth Balázs és Gál Zoltán. A felvételek a Montreux-i Jazz Fesztiválon, valamint a zsámbéki barokk plébánia templomban készültek 1982. július 22-én és 2005. július 8-án.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

ki keres, nem tudom, hogy hülye vagy helyes. Csak frissítem a Skype-on, kicsit röhelyes. Valahonnan valami jött, üzenet a netről. Nem tudom, ki gondol ma rám, egy másik kerevetről.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.